fakir kini. Ingah marwah tasutabi ingah fakir kini. Dan darah ingkang kasrano